0: óriásiak vagytok! Hölgyeim és uraim, másodszor az MVM Dome-ban a sporttörténelmi siker után újra mérkőzés nyer Major Nándor! Nándikám, egyszer volt egy nehéz beszélgetésünk, de boldog volt az is, ez is az lesz, azt hiszem. Mondd az első érzéseidet ezután a meccs után.
1: Köszönöm.
0: Oké, ilyen könnyen... nem úszod meg ilyen könnyen. Láttuk, hogy volt nagyon komoly hátrányból jöttél vissza a meccselén, hiszen 3-1-re vezetettnél össze, és utána megfordítottad az állást, majd aztán volt egy olyan opció, hogy lebrékelhetted volna. És ugye vissza kellett jönnöd gyakorlatilag egy egál állásra. Milyen érzésekkel mentél neki? Mert láttam, hogy elég feszült voltál, sőt, egy picit kapkodtál is.
1: Ez az egész meccs egy ilyen hullámvasút volt. Az elején azt hittem, hogy simán kikapok, utána azt hittem, hogy visszajövök, aztán megint azt hittem, hogy kikapok, de hála jó Istennek, ez jól sült el itt a végén.
0: Hát ez nagyon jól sült el. Én azt hiszem, hogy itt a lehetőség most nektek szurkolóknak is. Holnapra is jegyet kell váltanatok, mert Nándit szeretnénk látni holnap is, és itt lesz velünk. Gratulálok, Nándikám!